Haydi mangut sirenem kes Parmel göt ginko hayragam Haydi mangut sirenem kes